0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszönjük hallgatóinkat! A Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide-i Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangzanak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, kalár és táncsoport és cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás, olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskolás korú gyerekek részére a 187 Anli Roadon, Anliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 04-05-79-98-89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Anli Roadon, Anliban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Streeten, College Parkban. Most pedig a dél-ausztráliai magyar klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba, a dél-ausztráliai magyar klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A dél-ausztráliai magyar klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. A legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezett gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket.

Sok szeretettel köszöntöm az Edülédi Magyar Rádió hallgatóit. Én Orbán Johanna vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa. Első számunkban Karádi Katalin Hambadó cigaretta végcímű slágerét hallhatták. A következőkben velünk lesznek olyan kiváló színésznők, akik nem csak prózai teljesítményükkel, hanem énekes zenei tudásukkal is elkápráztatták a közönséget, esetleg saját koncertet, önálló lemezeket adtak ki. Tompos Kátya, Jászai Mari díjas színésznőnk. Stanó Hédi Átjáró című műsorában készített interjújából hallhatunk részleteket. Mesél nekünk a prózai szerepekről, a benne élő orosz és magyar lélekről, és a zenés szerepek által nyújtott kihívásokról. Előtte hallgassuk meg Tompos Kátya előadásában Szépernő énekelt versét, amelyet Frutka Robert zenésített meg. Csak a szívem érzi.

Nekem nagyon kellett szokni a színpadi éneklést, a koncertezést olyan szempontból, hogy nem volt partnerem a színpadon, tehát hogy azon kívül, hogy vannak a zenészek, de ugye mindenkinek van egy hangszere, a közönség a partnerem, egyedül vagyok, olyan egy kicsit, mint egy monodráma, és az, hogy elhiggyem, hogy az önmagában érdekes tud lenni, hogy egy ember áll és énekel. Tehát, de azért egy kicsit szerettem volna mindig is belevinni a színészi énemet, tehát hogy nekem is szükségem van rá, hogy legyek elég játékos, és ne csak egy énekes álljon a színpadon. Itt is megkeresem a szerepet, tehát hogy olyan érdekesen működik ez a színészi psziché, hogy azért keresem a szerepet, keresem valahol azt, ahol ki tudok kacsintani, vagy egy kicsit tudok humorizálni, vagy ahol játékos tudok lenni.

0: régebben ott kellett lennem egyedül az öltözőben, át kellett gondolnom, meg mindig darab válogatja, vagy előadás válogatja, hogy hogy készülök fel, tehát mondjuk egy színházi előadásnál. De azt hiszem, hogy mostanság már inkább a pavlovi reflex működik nálam, tehát hogy reggel már úgy kelek fel, hogy tudom, hogy milyen előadást játszom, tehát valahogy benne van az agyamban, és a szervezetem, a testem és a lelkem valahogy hangolja magát, vagy nem tudom, rákapcsolódik. Tehát annyira automatikus lett, hogy úgy az egész napomban benne van. Egészséges módon, tehát hogy nem zavarodom meg, vagy nem kattanok be, egyáltalán nem, csak valahogy egész nap történik, zajlik ez a rákészülés, és este felé, amikor már közeledem az előadás felé, akkor a legerősebb, és valahogy így, mint nem tudom, a síelő a kifutópályáról, így kimegyek.
1: Nem sokára jövünk vissza Tompos Kátyával, addig is a Magashegyi Underground Metróhúzat című számát a Budapest Voices adja nekünk elő, hol Borbás Erika színész

0: Oroszlán Szonya előadásában hallhattuk a Valami Amerika vetközés című számát.
1: Nem csináltam én semmi rosszat, csak az úrhoz beszéltem. Nekem jogomban van itt virágot árulni, ha nem foglalom el a járdát. Én elkárcsos jár vagyok! Isten engem úgy segély, hogy nem beszéltem én ezzel az úrral, csak azt mondta, hogy nem kéne virágot.
2: Akkor miért lármázol?
3: Mi ez olyan
1: válás? Jaj, uram, ne engedje, hogy bekaszlisszon! Ha nem árultuk virágot, mátok mátresznek a sorokra hátjegni!
4: Szervét Tibor kollégám mondott egy nagyon jó dolgot a nyáron, együtt forgattunk, hogy az Eliza karakterét azt tudja igazán megformálni, aki inkább olyan típusú színésznő, aki Eliza már miután megtanul beszélni, tehát miután királynővé válik, tehát hogy az a fajta arisztokratikus tartás, vagy nemesség kell, hogy benne legyen egy színésznőben, aki Elizát eljátsza, és onnan vissza lehet forgatni, tehát onnan már könnyebb lezülleszteni magát a szerepet.

0: Hogy néz ki egy sűrű napod?
1: Úgy néz ki, hogy a színházban reggel 10-től 2-ig tart egy próba folyamat, kb. Egy szünettel. Akkor 2 óra után ebéd a színházi büfében, hál' Istennek nagyon jól főznek mindenhol. Úgyhogy, és akkor utána délután csinálom a dolgaimat, esetleg szöveget tanulok, vagy hát nem tudom, megyek a könyvelőhöz, vagy megyek bevásárolni, vagy akármi, és este vagy egy esti próba, vagy előadás, vagy koncert, a két próba között, vagy a próba és az előadás között még az énekórának is bele kell férnie, de hogyha nem fér bele, akkor és mindenképp mennem kell, akkor van olyan, hogy a próba előtt megyek el reggel.

0: Keresztül Európán Tompos Kátya első lemezének a címe, melyről hallhattuk az Én kutyám című számot, majd pedig Zorán és Hegyi Barbara előadásában a Játsz még című dalt, ami egy budapesti sportaréna koncerten hangzott el. Folytatjuk riportunkat.
1: Hogy regenerálódsz?
2: Mivel szeretem, amit csinálok, és amikor jól csinálom, akkor az nekem már maga a regenerálódás. Van olyan, hogy nagyon nehéz neki menni. Jaj, de már megint ez van, már megint jaj. Tényleg, főleg akkor a legnehezebb, amikor mondjuk előző este vagy nem sokkal azelőtt volt egy nagyon-nagyon jó koncert, vagy egy nagyon jó előadás, és annyira erős az élmény, hogy az ember úgy érzi, hogy ezt csak elrontani lehet, de akkor is, tehát az jelenti a sikerélményt, amikor ezen felül tudok emelkedni, és akkor még azt is. Most valami mást próbáljunk ki ugyanabban a szerepben, most egy kicsit hangoljuk át. Mindig vannak nüanszok, amiken lehet változtatni. Érzem, mikor tudok őszintén megfogni valamit, és mikor vagyok fals, tehát hogy azt mindig megérzem magamban.
1: Van belső hang?
2: Persze, hát az nagyon erős, tehát hogy tehát nagyon hamar leállítom magamat, hogyha elindulok egy ilyen hamis úton.
1: Te szoktál hallgatni egyébként népdalokat, eredeti, autentikus népdalokat?
2: Persze, igen.
1: Tehát azokról tanulsz?
2: Ha kell, igen, akkor azokról tanulok.
1: Hogy ismerkedtél meg a Söndörgővel?
2: Egy színházon keresztül ismerkedtünk meg, ők játszottak egy Víg színházi előadásban, és aztán elhívtak egy koncertre, talán vendégnek, egy-két dalt elénekeltem velük, és onnantól kezdve nekem jött egy szabadabb évem a Nemzeti Színházban, és akkor kezdtek ők külföldön koncertezni, és szükségük volt egy énekesre, és megkérdeztek, hogy van-e kedvem elmenni velük, és volt kedvem, és volt éppen időm is, úgyhogy megtanultam pár délszláv népdalt, ami nagyon közel állt hozzám, és jól esett, ugye valahogy az orosz miatt, tehát hogyha már a népdalokról beszélünk, én az orosz népdalokkal kezdtem, tehát az volt, amit legelőször hallgattam, vagy hallottam gyerekkoromban anyukáméktól, nagymamámtól, és akkor és úgy éreztem, hogy ez a délszláv vonal, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit én tanultam, és hogy milyen érdekes lenne ezekkel a dalokkal foglalkozni, főleg, hogyha van egy ilyen jó zenekar, és elkezdtem tanulgatni a dalokat, körülnéztem, hogy mi mindent lehetne megtanulni, javasoltak ők is dalokat, a Söndörgő együttes, és akkor volt pár olyan dal, amiről most már utólag tudom, hogy azok nagyon nehezek voltak, tehát hogy volt, hogy egy év kellett a megtanulásukhoz, persze már sokkal hamarabb énekeltem őket, csak el kellett telni egy bizonyos időnek, amíg ez tényleg annyira feldolgozódik bennem, hogy tényleg ilyen nagyon szabadon tudom engedni magamat benne, és azt csinálok benne, amit akarok. Tehát, hogy voltak nehéz dalok. Amikor a Nemzeti Színházbeli Szent Iván néi álom előadást elvittük Skopjébe, és ott volt az előadásban egy ilyen kis rész, ahol lehet improvizálni. És ott általában mindig énekeltem valamit, és tudtam, hogy a Zajdi az egy ismert, hát vagy szerb, vagy makedón dal, tehát hogy erről mindig vitatkoznak, és azt elénekeltem ott, és akkora siker volt, tehát hogy felálltak az emberek, és akkora ováció volt, hogy ez valami, tehát hogy magunk se számítottunk erre, és ez nagyon jól esett, és akkor már eltelt egy csomó idő, tehát hogy valahogy annyira belém égett ez a dal, meg annyira el tudtam engedni, hogy oda jöttek hozzám az előadás végén, és azt mondták, hogy ezt te honnan tudod, ezt még mi se tudjuk így elénekelni. És mondom, hát elég sok munkám van benne. Úgyhogy az nagyon jó élmény volt, tehát tudtam ezeket később is kamatoztatni, ezt a tudást.
1: Szerintem te vagy az egyetlen színésznő most műsoron kívül, aki ilyen szinten tud népdalokat írni.
2: Hát ez már érdekel. Szerintem az, hogy érdekel, izgat, és sokat foglalkozik. Tehát, hogy tényleg csak a belefektetett munka, meg idő, meg az, hogy érdekel.

Kedves hallgatóink, ma velünk volt Tompos Kátya Jászai Mari díjas színésznő, akit Sztanóhídi kérdezett az Átjáró című műsorban. Elhangzott Tompos Kátya Átlátszó reggel, Szulák Andra Hello Dolly, Színetár Dóra előadta Márti dalát, és most pedig Tompos Kátya Viszlek Haza című számát hallhatják, ami 2019-ben Magyarországon a Színházak Éjszakája hivatalos dala volt. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Orbán Johanna voltam.

Magom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizette.